0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Tri v jednom, alebo jedna nedeľa, tri festivaly. Takto lákali Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská samospráva Novohradskej župy milovníkov folklóru do banky. 26. júla sa tam konali 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Návštevníci teda mohli spoznať bohatstvo ľudových tancov, hudby i tradičnej gastronómie Slovákov v Maďarsku, ale podujatiu dominovali kroje. V programe Dary vám nesieme 260 účinkujúcich predstavilo ľudový odev Slovákov zo 46 miest a dedín v Maďarsku. Profesionálni fotografi robili fotografie týchto krojov, ktoré budú základom pre výpravný album Kroje Slovákov v Maďarsku. Ten plánuje vydať Zväz Slovákov v Maďarsku na budúci rok. Jedným z dvorných fotografov novohradských kultúrnych stretnutí je Jožef Homoga, člen spolku šalgotarianských Slovákov a ich priateľov. V galérii pri Banskom jazere každý rok nájdeme mnohé jeho snímky z histórie festivalov. Samozrejme, Jožef Homoga tiež fotil naše prekrásne kroje. Po práci ho oslovil kolega Ján Benčík.
2: Gyönyörű napra ébredtünk, és az idei évfolyam éppen olyan, hogy kegyes hozzánk az időjárás, és nem szakad az eső, mint az utóbbi évtizedekben, vagy az utóbbi öt évben legalább. Ön már a kezdetek óta itt van, mióta magyarországi szlovákok országos folklór találkozóját megszervezték. Azt hiszem, hogy már a kezdeteknél is itt volt. De ma sokkal több feladat hárult önre.
3: Hát igen, van nagyon nagy dolgot kellett végrehajtanunk, hiszen úgy volt szervezve, hogy a beérkező szlovák népviseletbe öltözött párok, emberek, azokat fotózni kellett, öt fotózt kellett összecsődíteni ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani. A helyszínek egyrészt a tájház, ami viszonylag ismerős volt, hiszen a magyarországi szlovákok mennyasszonyi népviseletét, azokat ugye ott készítettük. De hát ezen kívül természetesen itt Bánkon mindig nagy forgatag van, hihetetlen nagy forgatag van. Magyarországi szlovákokon kívül nemzetközi csoportok is érkeznek, most is ciprusiak, ukránok. Ezek itt mindig hihetetlen nagy népszerűségnek örvendenek. Nagyon sokan jönnek ide. Ezek a kiállítások, amiket itt már több mint 10 éve szervezünk és kirakunk, látogatottak olyan szempontból, hogy aki elmegy mellette, az vet rá egy pillantást, ha csak egy pillantást is. Érdekesség természetesen, ez mind a szlovákságnak a története, emlékek, látják magukat, megjegyzik magukat, és mutogatják egymásnak, hogy képzeld el, én milyen fiatal voltam még itt, és hogy megváltoztunk, még ehhez hasonlók.
2: Itt van a fényképezőgép a kezében. Amikor hazaér Bánkról, akkor hány fényképet kell szelektálni, rendezgetni?
3: Hát azt nem tudom, hogy mennyit kell. Egyelőre még nem tudom. Azt tudom, hogy nagyon sokat fényképezünk ma. Nagyon sokat fényképezünk, de nem csak itt, hanem ugye mikor megkezdődött a fesztivál szerdán, Soboskőbe is ott is kellett fényképezni. Aztán Salgóterjembe 2 este.
2: Ez ugye a nemzetközi nógrádi folklór találkozó, vagyis a fesztivál. És 30 évvel ezelőtt megalakult ezzel párhuzamosan a magyarországi szlovákok országos folklór találkozója is. Egyebek mellett Ruzsenkának és a férjének köszönhetően. Ön hogy látja, mit jelent ez a fesztivál a magyarországi szlovákoknak, illetve ennek a kisközségnek?
3: A magyarországi szlovákoknak egy bemutatkozási lehetőség. Hihetetlen jó bemutatkozási lehetőség. És ténylegesen minden évben különböző csoportok, van, amikor kihagyja, van, amikor jön, van, amikor egymás után többször is jönnek ezek a csoportok. Ez nagyon nagy dolog. Bánk lekönnek egy szédületes jó program. Forgatag van, itt járkálás, fürödnek közben, láthatják a programokat. Egy

0: Lelki községnek ez nagyon nagy dolog.
1: 50 képész fotózott ma, és a magyarországi szlovák népviseleteket örökítették meg. A terv az, hogy készül majd egy kiadvány. Nem is tudom elmondani, hogy végül is hány párt vagy hány embert kellett ma fotózni, és milyenek a lehetőségek a kiadványba, vajon mindenki bekerül?
0: Hát azt hiszem, hogy mindenki nem. De hát ez egy természetes dolog, hogy mindig túl van fotózva, hiszen a legjobbakat kell majd kiválasztani, mert hiszen az nem lehetséges, hogy mindenki kikerüljön. Ebben az évben biztos, hogy nem lesz lehetőség a kiadvány elkészítésére, de hát elő lesz készítve.
1: Hány embert kellett fotózni vajon hozzávetőleg?
0: Hát körülbelül 200 embert kellett fotózni, de az nem egy-egy képet egy emberről, hanem ott a bőlegény, menyasszony külön a kisgyerekek csoportba, a család, sok-sok. Azt még szeretném elmondani, hogy az öt fotós az egyrészt Naszvadról, Szlovákiából érkezett egy fotós barátom, aki már részt vett annak idején a magyarországi szlovák menyasszonyok, legények fotózásán is, akkor is besegített nekem. Ezen kívül Klenovicről is érkezett egy fotós, illetve a Nógrád megyei fotóklubban volt két barátom, akiket biztattam arra, hogy gyertek, amiből az egyik az kiállításom díjazó is van, a Szeverényi Banni. Örülök neki, hogy már vége.
1: Örülök neki. A termés learatva.
0: Hát igen. Most már csak majd rendszerezni kell, és az még nagyon-nagyon nagy munka, borzasztó nagy munka. De hát meglátjuk. Ha még bírjuk idővel, erővel, egészséggel.
2: Rozhovor s fotografom Jozefom Homogom, členom spolku Šalgotarianských Slovákov a ich priateľov, pripravil Ján Benčík.

0: Rákos keresztúrról jöttem. A fővárosban két kerületben hordtak, hordanak még ma is viseletet. Ez a Rákos keresztúr és Cinkota.
1: To už hovorí Rozália Papová Polerecká.
0: Ez az én viseletem ma egy templomi viselet, amikor gyászolok. Gyászoló viselet. Ez egy selyem öltöny, tulajdonképpen egy fekete szoknyával, fekete selyemkendővel, imakönyvvel, rózsafüzérrel, és ugye amiben sírjuk a bánatunkat, keszkenővel.
2: Honnan van ez a viselet?
0: Rákos keresztúron nagyon érdekesen legalább egy 20-30 évig nem kerültek elő a viseletek. Aztán megalakult az önkormányzat 1995-ben, majd rákövetkező évben, 96-ban az asszonykórus, és akkor szép lassan előkerültek azok a féltve őrzött ruhák, amiket az asszonyok elődeik, anyáik és nagyanyáik hordtak. Gyakorlatilag Rákoskeresztúron nagyon sok viselet megőrződött, megmaradt. A volt régebben tánccsoportunk, a tánccsoportuk is eredeti viseletben táncolt, az asszonykórusnak is több rendruhája van. Hát ezek a anyáik és nagyanyáik viseletei, hogy pontosan
2: ez... Magyarul ez eredeti, tehát nem legyártották kép alapján, hanem ez teljesen originál, amit megtaláltak.
0: Ez teljes mértékben eredeti. Ez onnan is nagyon jól látszik, hogy eredeti, hogy egy icike-picikét ugye szűköcske, egy icike-picikét rövidecske. A régebbi anyáinknak, meg a nagyanyáinknak nem volt ilyen hosszú derekuk, nem voltak ilyen válasak, mint mi. Ezért egy kicsit nehezebb találni olyanokat, amik még ma jó, de elmondom, hogy a 10-20 darab felsőből ez az egyetlen egy, ami úgy, ahogy rám jön, és hát nem látszik annyira, hogy picike már nekem. Igen, a szoknya is eredeti, az alsó szoknyák is eredetiek, a kötény is eredeti, minden régi eredeti.
2: Azért ezeknek az anyagoknak az a tulajdonossága is megvan, hogy egy idő után, az idő elteltével avottá válnak, magyarul szakadhatnak, vagy esetleg talán nem tudom, hogy a moly. Tehát itt most arra vagyok kíváncsi, hogy hol tárolják, hol tudják ezeket úgy megőrizni, hogy ezek valóban megmaradjanak és ne sérüljenek, hiszen nagyon nehéz velük bánni, gondolom, a felvételnél levenni.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye régen nem úgy mosták az emberek a ruháikat, mint ma. Hogy egyszer fölveszem, leveszem, már mosom is. Régen gyönyörű szépen tárolták, a szoknyákat például összegurigázták, hosszába tárolták, fektetve, behúzva harisnyába, ilyen régi harisnyákba tudják azok, nem harisnyanadrágba, harisnyákba, és volt szerencsém egy olyan, hát 8 évvel ezelőtt egy ilyen régi, meghalt a néni, az utolsó percéig viseletbe járt. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a szekrényekbe szépen, színek szerint sorba föl voltak tekerve a szoknyák, föl voltak akasztva az ingek, sok-sok moly irtóval berakva. Külön voltak a strikányok, a téli ruhák, a nyári ruhák, az ünneplős ruhák, a hétköznapi viseletek. Nem olyan bonyolult, mint amilyen bonyolultnak látszik. Tulajdonképpen egy bizonyos rendszerint tárolták, amit ma is csinálunk a saját modern világunkba, csak másképp fektették a ruhákat, vagy másképp tárolták a ruhákat. Kiszellőztették. Amikor jött a tavasz, akkor szépen kibontották a ruhákat, szoknyákat, kirakták a napra, majd összegöngyölték és visszarakták. Én a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak az elnöke vagyok, igen, a 17. Igen. kerületben, és van nekünk egy klubhelységünk, és ott vannak rengeteg viseletes ruháink, és tulajdonképpen nekünk csak be kell nyúlni szinte a szekrénybe, és elő kell venni. De ez a viselet, ami most rajtam van, ezt én állandóan hordom, mert például nagypénteken Ecseren van egy hagyomány, a Szerelempatakban való mosdás, és ugye akkor is gyászolunk, akkor is gyászviseletbe megyünk, és én oda szoktam ezt fölvenni.
2: Gyönyörű nyári nap van ma. Eljöttek ide többen viselettel, nem biztos, hogy maradnak a gálára, de hát az album és a könyv kedvéért mégiscsak ide jöttek. Hogy fogadták ezt a projektet, ezt a kezdeményezést?
0: Megmondom őszintén, hogy Rákoskeresztúr miután már 1950-ben Budapesthez lett csatolva. Nálunk nagyon gyorsan kivetkőztek az asszonyok, és nagyon gyorsan felvették a városi viseleteket. A viseletünk is kicsit leegyszerűsödött a környező településekhez képest, hiszen gyorsan bejártak dolgozni, már nem volt olyan kényelmes a sok szoknya, és én azt gondolom, hogy ez a rendezvény most nekünk, Rákos Kereszt úrnak, ez ilyen utolsó alkalom. Már alig vagyunk a faluba, akik, vagy hát úgy mondom, hogy faluba, de Rákos Kereszt úr, mint faluról beszélek. Alig vagyunk a faluba, akik még szlováknak vallják magukat, szívesen viselik a viseletet. Én például bárhol vagyunk, vagy bármilyen rendezvény van, én biztos elsőnek veszem föl, és utolsónak teszem le. És azt mondtam az asszonyaimnak, hogy jöjjünk el mindenképpen, bárhogy lesz, bármint lesz, mert ez az utolsó alkalmak egyike, amikor megörökíthetőek ezek a ruhák. És muszáj hozzá csatlakoznunk ugye az egész ország szlovákságához, és miután itt az egész ország szlovákságából merítve van a viselet, ezért örültünk neki, és mindenképpen boldogan jöttünk el, mert ezt meg kell őrizni.
1: Počuli ste rozhovor s Rozáliou Papovou Polereckou z Kerestúru.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 5-e, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A gyulai Szent Miklós román ortodox templom harangját hallották. Az első dokumentum, amely említést tesz a városról, 1313-ból való. A Gyulán élő román nemzetiségű lakosság nagyon tisztelte ősei vallását. Már 1695-ben itt egy erős román ortodox gyülekezet működött. A törökök visszavonulása után a város Harruhern János tulajdonába került, aki a románokat a vár közvetlen közelébe telepíti. A városnak ezt a részét a mai napig nagy román városnak nevezik. Itt a vár mellett épült meg 1721-ben fából az első román ortodox templom. 1801-ben hatalmas tűzvész pusztított az egész városban, és a templom is leégett. Az új templom alapkövét 1802-ben rakták le. A munka Ziegler József ágy és kömműves irányítása alatt 10 év megszakítással 1824-ig tartott. Barokk stílusban épült, klasszicista elemekkel ötvözve. A műemléktemplom védőszentje Szent Miklós. Az ikonosztázion a templom egyik legértékesebb darabja. Az aradi Mihajló Janis szermester műhelyében készült. A rajta levő ikonokat Arszat Teodorovicsi szerb festőművész készítette 1824 és 1827 között. 1928 nyarán Predmerszky Béla budapesti festőművész a mennyezetre freskókat készített. A torony azonban csak 1854-ben épült meg, magassága a kereszttel együtt 42 méter. Először 1946-ban egy kis harang, majd ezt követte a középső, és végül 1960-ban a legnagyobb harang került a toronyba. Mindhárom harangot Szlezák Rafaelné öntötte Pest-Szent-Lőrincen.

0: Jelenlét, kultúra.
1: Dévleszerek hártumérom elé, Noroksi Szenetácsi Buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Négy hang, három generáció, két kultúra, egy család. Beszélgetés Farkas Ilonával, a Karaván Família Együttes énekesével, hagyományokról, értékekről és zenéről. Farkas Ilona a Karaván Família Együttes énekese. Egy olyan előadó, akinek életében a zene nem csupán hivatás, hanem a család, a hagyományok és az összetartozás természetes nyelve. Beszélgetésünkben felidézzük, hogyan indult az éneklés az életében, mit jelent számára a színpad, és miért tartja a legnagyobb ajándéknak, hogy férjével, gyermekeivel, ma pedig már legidősebb unokájával is együtt zenélhet. Hogyan indult a zenei pályafutásod, és mikor?
2: Közel 30 éve énekelek. Az első album, amin hallható vagyok, az a Romanyi Róta együtteshez köthető, ami 99-ben lett rögzítve, de már azelőtt is természetesen énekeltem.
1: Gyerekkorodban is ez már egy tudatos döntés volt, erre a pályára készültél, hogy énekes leszel?
2: Hát természetesen nem. Egy nagyon pici kis faluban nőttem föl, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, nagyon kevesen laktak a kis faluban, és akkor volt ilyen, hogy jó ebédhez szól a nóta, és ott Bangó Margitot, meg Horváth Pistát természetesen láttuk a tévében. Én csak akkor álmodoztam róla, hogy milyen jó lenne, ha egyszer én is színpadon énekelhetnék. Tehát ez csak egy álom volt, egy vágyakozás, ami aztán sikerült, és nagyon örülök neki.
1: Hogyan fordult aztán mégis erre az életed? Minek a hatására, vagy kinek a hatására?
2: Hát ez úgy történt, hogy megismerkedtem a férjemmel, Nagy Istvánnal, 36 éve vagyunk lassan együtt, és akkor, amikor én őt megismertem, akkor ő már zenélt. Az összes koncertjeire, próbáira eljártam, elmentem a gyerekekkel együtt, és akkor ő otthon többször próbálgatta velem, hogy mi lenne, ha énekelnél, vagy hogy szeretnéd-e, és én azt mondtam, hogy persze szeretném, és nagyon örültem neki, és akkor ő, ahogy így meghallgatta, azt mondta, hogy hát nincs is olyan rossz hangod, elkezdett velem otthon próbálgatni. Aminek én természetesen örültem, de azért ez egy nagy kihívás volt számomra, mert akkor még a két gyerek, azok tényleg kicsik voltak, és akkor egyszer csak azt vettem magamon észre, hogy már a Rományi Róta zenekarban, mint énekes, ott vagyok. Aminek természetesen nagyon-nagyon örültem, de eleinte én nagyon féltem az egésztől, mert az, hogy valakinek az álma valóra válik, vagy teljesülhet, azt igazából az ember nem is nagyon hiszi el, hogy ez megtörténhet. Mert az, hogy egy szabolcsi kis faluba tényleg gyerekként erről álmodoztam, és aztán tényleg ott vagyok, színpadokon, és az embereknek örömet szerezhetek, azért ez nagyon nagy dolog.
1: Melyik része volt nehezebb az énekhangodat kigyakorolni, meg azt próbálgatni, még ugye a színpad előtt, meg a lemezfelvétel előtt, vagy már az, amikor a színpadon állsz, és ott kell helytállni? Melyik volt a nehezebb?
2: Nehezebb a színpadon állni. Mert azért meg kell azt mondanom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy reflektorfények vannak, mikrofonok vannak, emberekkel szemben állsz, és akkor úgy kell énekelned. Ez nekem sokkal-sokkal nehezebb volt, mint az otthoni próbák, vagy már utána a zenekarral való próbák.
1: Arra felkészített valaki, hogy milyen a színpadon állni, vagy milyen a színpadi lét? Abban tudott neked valaki segíteni, vagy ez csak magadtól a tapasztalatok által éreztél rá, hogy hogyan is kell, és milyen érzés, vagy ebben is volt segítséged?
2: Volt segítségem, természetesen a férjem, az István, aki úgy próbálta elmondani, de ezt nem lehet elmondani, ezt meg kell érezni. És amikor a színpadon vagy, ott egy teljes más állapotba kerültem én nagyon-nagyon sokáig, és még mai napig is. Természetesen mondják, hogy ez a lámpaláz elmúlik, de ez nem így van szerintem. Én még mai napig is úgy érzem, hogyha fölmegyek a színpadra, az egy áldás, az egy nagyon nagy dolog, és még mindig érzem magamban ezt a kicsi izgalmat, ezt a kis drukkot, ami szerintem minden embernek, aki színpadra megy, annak ez benne kell, hogy legyen. Mert egyébként, ha ez elmúlik, akkor én azt gondolom, hogy onnantól kezdve nem is lenne szabad fölmenni a színpadra, mert hogy akkor már nem érzed azt, aminek ott létre kell, hogy jöjjön. Ahhoz, hogy te adni tudjál az embereknek, ahhoz kell ez a izgulás, mert másképp szerintem ez nem működik.

0: Mennyiben változott a színpadi jelenléted az elmúlt 30 évben, mondjuk a kezdetekhez képest?
1: Nagyon sokat változott, hát kezdjük azzal, hogy azóta közel több mint 20 éve a családommal vagyunk a színpadon. Azért azt hozzá kell tenni, hogy az egy nagyon megnyugtató egy részben, más részben felemelő érzés, hogy a színpadon nézek jobbra, ott van a férjem, nézek balra, ott van a nagylányom, a nagyfiam, akkor táncol még a kisebbik lányom is, és most már az unokám is ott van. Azért ez egy teljesen más érzés. Most már ott tartunk, hogy így a színpadon teljesen egy más állapotba lehet lenni, vagy tudok lenni, mert hogy az egész családom ott van a színpadon. És amíg a gyerekeim, a két nagy, felkerültek a színpadra, akkor hosszú-hosszú éveken át nekem teljesen könnybe jött a szemem, amikor rájuk néztem, hogy négyen vagyunk a színpadon, hogy ott van a férjem, ott van a lányom, ott van a fiam, és ott vagyok én. Tehát nekem ehhez hosszú évek kellettek, hogy ne sírjam el magam, de legfőbbképpen belül éreztem ezt, hogy Úristen, micsoda nagy dolog adatott meg számomra, hogy én ezt elérhettem, hogy a családommal együtt lehetek a színpadon, és most meg már ott tartunk, hogy már az unokám is velünk van. Ami meg egy ilyen megmagyarázhatatlan dolog, mert hogy mikor elkezdtük ezt az egész zenekart, amit a férjem találta ki, hogy akkor legyen családi zenekar, akkor ebbe bele se tudtam, vagy mertem, vagy nem is lehetett belegondolni, hogy majd eljön az az idő, amikor már a 4 éves unokámmal együtt vagyunk fönt a színpadon. Tehát ezt elmondani, hogy ez milyen érzés, ez nekem, ez nagyon nehezen lehet. Ez egy isteni áldás, csak ezt tudom megint mondani.
0: Mi az, ami motivál még ennyi év után is? Mi az, ami örömet tud szerezni neked? Ugye te is rengeteget adsz a színpadon, és mi az, amit te visszakapsz ebből, ami minden nap tud motiválni téged?
1: Természetesen ez így van, hogy ez egy ilyen törvényszerűség, hogyha adsz, akkor vissza is kapsz. És a közönség azok nagyon-nagyon vissza tudják adni azt az energiát, amit mi ott a színpadon használunk, vagy szeretnénk eljuttatni a közönség felé. Továbbra is természetesen az nagyon-nagyon motivál, hogy a családommal lehetek együtt, és most már a kibővült családommal, hogy ott van az unokám, és feltehetőleg 1-2 éven belül ott lesznek az unokáim, tehát többes számba beszélek, mert hogy most már hál' Istennek 3 unokám van, 2 lány és 1 kisfiú. A kisfiú, ő már velünk van a színpadon, és nagyon bízok benne, és remélem, és kérem a Jóistentől, hogy megélhessük azt is, hogy a másik 2 felcseperedő kislány is ott legyen velünk a színpadon.
0: Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki jó előadó művész legyen, vagy jó énekes legyen? Mi kell ehhez a pályához?
1: Hát én azt gondolom, hogy itt nagyon nagy lélek kell, szív kell. Nem biztos, hogy a legjobb ének tudással lehet csak azt elérni, hogy megszólítsál embereket, hanem szerintem itt, amit át tudunk adni egymásnak, főleg a színpadról mi, az, hogy a lélek, hogy mekkora lélekkel dolgozol, mekkora szeretet van benned, és ha mindezt át tudod adni, akkor ezt a közönség nagyon megérzi, és nagyon-nagyon meg tudja ezt becsülni, és ugyanúgy visszafele is mi is megkapjuk a közönségtől.
0: Milyen kihívásai vannak ennek a szakmának, hogy látod?
1: Rengeteg kihívás, rengeteg lemondás van természetesen, de ugyanannyi szépség is van ebben. Hát a lemondás az, amikor más otthon este 8-9-kor megnézhet egy műsort, egy filmet a tévében, mi ezt nem tehetjük meg, mert mi éppen akkor indulunk el, vagy éppen hajnalban jövünk haza, amikor más már rég alszik, tehát ez nagyon sok lemondásról szól, de nagyon-nagyon sok mindent vissza is kapunk természetesen ebből.

0: Melyik koncerteket szereted jobban? Mi áll hozzád közelebb? A külföldi turnék, a külföldi utazások, vagy a hazai koncertek? Mi az, ami jobban közel áll a szívedhez?
1: Én azt mondanám, hogy ezek közül nem lehet így választani. Én biztos, hogy nem tudnék. Nekem a legkisebb faluban lévő koncertek is, és a legnagyobb színpadokon lévő koncert is ugyanazt az energiát, és ugyanazt a teljesítményt, ugyanazt a szeretetet, ugyanazt a munkát tesszük bele. Szerintem itt nincs különbség, én ezt gondolom. De aztán persze a külföldi utazásokban megvan az, hogy mivel ez egy családi zenekar, a Karaván Família, akkor így nyilván együtt vagyunk, akkor ott ez nekünk nem munkának szokott számítani, hanem egy ilyen családi kis kikapcsolódás, nyaralásnak mondhatnám ezt. És ha külföldön vagyunk, rengeteg helyen voltunk nyilván, akkor az meg plusz dolog, amiért megint csak hálásak lehetünk, vagy lehetek én, mert hogy ezt mind együtt a család érte el, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és sokszor jut ez eszembe, hogy az a vidéki kis cigánylány, aki erről álmodozott a 70-es évek végén és a 80-as évek elején, hogy mégiscsak sikerült. Szóval ez egy nagyon nagy áldás, egy nagy szerencsém, vagy a Jóisten a tenyerén hordoz, mondhatnák erre bármit, de ez egy nagy dolog számomra.
0: Mit szeretnél, hogy a közönség hogyan távozzon egy-egy koncert után? Milyen érzésekkel?
1: Aki eljön a koncertre, és végighallgatta a 1 órás, 70 perces koncertet, akkor az valami plusszal fog tőlünk távozni. Mert hogy mi ezért dolgozunk, és ezért csináljuk ezt a zenekart, egyébként nem sok értelme lenne, ha semmit nem tudnánk adni a nézőknek. Eleve láthatják azt, hogy fönt van egy család, aki együtt tud dolgozni, aki együtt koncertezik. Akkor láthatnak a színpadon egy vegyes házasságot, mert ugyanis azt tudni kell, hogy a férjem nem cigány. Akkor láthatják azt, hogy a generációk hogy tudnak együtt dolgozni, hogy tudnak egymásra figyelni, láthatják azt az érzést, azt a pillanatokat, amiket ők is megtapasztalhatnak otthon, egy-egy beszélgetés, egy-egy családi összejövetelen, egy-egy olyan odapillantást, amit tényleg csak azt tud, aki a családja körében van. És nálunk ez meg annyira egyértelmű és nyilvánvaló, hogy a színpadon is ezt hozzuk, mivel hogy tényleg egy család vagyunk.
0: Még a zenére egy picit kitérve, hogyan jellemeznéd a Karaván Família stílusát?
1: A zenekarunknak a stílusát nagyon nehéz lenne egy szóban összefoglalni. Itt nagyon sok stílus keveredik, mert hogy a férjem 10 éves korába elkezdett zenélni, magától tanulta meg, és elkezdett szájharmonikázni. Ami azt jelenti, hogy zeneileg nagyon nyitott, képzett, és hogy ő ezeket a stílusokat nagyon jól össze tudja rakni. Tehát nálunk nagyon sokféle zene megfigyelhető. Nagyon sok országnak a zenéjét játsszuk, és akkor ez úgy szokott történni, hogy van mondjuk egy dallam, az István azt meghangszereli, szöveget ír rá, amit játszunk mi, ez egy élő folklór zene, ami egybe világzene is, mert hogy nem csak folklór számokat játszunk. Az alap természetesen a cigányzene, amit nem csak Magyarországról játszunk, hanem a környező országokból is, és még messzebb országokból is játszunk, feldolgozunk, de mindig az alap a cigányzene. Jó!

0: Hogyan alakítjátok a repertoárt egy-egy koncertre?
1: Hát ezt általában együtt szoktuk eldönteni, a zenekar, hogy éppen milyen helyre megyünk, mennyire kell pörgős számok, mennyire férhet bele egy-egy lassabb, de ez mindig változó. Azért vannak számok, amit természetesen a közönség is igényel, mi is nagyon-nagyon szeretjük, és azoknak ott kell, hogy benne legyen, bárhol lépünk föl, vagy itthol, vagy külföldön, akkor is benne vannak azok a számok.
0: Neked mi a kedvenc dalod?
1: Igazából ez most olyan, mintha megkérdeznél egy anyukát, hogy melyik a kedvenc gyereke. Hát ilyen nincsen. Természetesen az összes dalt nagyon-nagyon szeretem. Az összes dalhoz tartozik egy sztori, tehát így, hogy kedvenc dalom, azt nem tudnám megmondani, hogy melyik. Mindet, de mindet nagyon-nagyon szeretem. Örömmel játsszuk.
0: Van-e olyan koncert, ami nagyon emlékezetes számodra, bármi miatt?
1: Természetesen vannak, nem is egy. Legelőször az első külföldi koncertem, amikor először repültem repülővel. Aztán van a legkisebb faluban, ahol koncerteztünk, ott pedig azért, mert olyan emberekkel találkozhattam, vagy találkozhattunk, aki nagyon-nagyon megérintett. Tehát több kedvenc helyszínem is van, ahol koncerteztünk.
0: Mit jelent számodra a hagyomány és az értékek képviselete, mint színpadi előadó művész?
1: Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, nem csak nekünk, hanem bármelyik zenekarnak. Amint az elején is mondtam, hogy aki feláll a színpadra, az felelősséggel tartozik, annak valamit pluszt kell, hogy felvigyen a színpadra. A hagyomány az nagyon-nagyon fontos, anélkül nem vagy önazonos. Ezt ápolni kell, ezt tovább kell adni, erre nagyon-nagyon vigyázni kell. Akinek nincs hagyománya, akkor azok ilyen elveszett emberek, én azt gondolom. Próbálok minél több mindent átadni. Eleve a gyerekeimnek próbáltam átadni, aztán szeretném, ha az unokáim is ebből, amíg a Jóisten engedi, hogy itt legyünk köztük, akkor minél többet átadni, anélkül igazából elveszett emberek vagyunk. Nem csak mi cigányok, hanem az összes népre. Én ezt gondolom, hogy mindenkinek ez egy nagyon fontos dolognak kell, hogy legyen, mert másképp hogy tud létezni ebbe a világba, másképp mit tud átadni a gyerekeinek, ha nincs kultúra, ha nincs hagyomány.
0: Megjelenik-e az ének mellett a tánc is, a hagyományos cigánytánc a színpadon?
1: Természetesen megjelenik a tánc is a koncertjeinken, mivel hogy a lányok, a lányaim szoktak táncolni, és aztán így ez megint csak egy olyan dolog, amit át kellett, hogy adjak. Nagyon örülök, hogy át tudtam a lányoknak adni, most abba bízok, hogy majd a lány unokáimat is meg fogom tudni tanítani táncolni, mert hogy ez is egy plusz dolog. Természetesen, ha beszéled a nyelvet, ha énekelsz, ha táncolni tudsz, akkor ettől csak több vagy. És ez nagyon fontos mondjuk a mai fiataloknak, a mai cigány fiataloknak nagyon fontosnak kéne, hogy legyen. Hogy tudjanak mihez visszanyúlni. Ne érezzék azt magukba, hogy ők kevesebbek, nem kevesebbek. Bármit, amit a kultúrádból meg tudsz menteni, és használod, és tovább tudod adni, akkor ez egy plusz érték.
0: Hogy látod, a mai fiatalok mennyire tartják ezeket az értékeket?
1: Hála Istennek, mi azért egy olyan körbe vagyunk benne, ahol még ezt látom. És ez nagyon fontos a fiataloknak. Csak az a baj, hogy azok a fiatalok, akik mondjuk már nincsenek így közel ehhez a kultúrához, ami régen volt, hogy táncházak, koncertek, akkor azokban már egyre kevésbé van meg sajnos, pedig nagyon nagy igény lenne rá, hogy ők is ezt visszatanulják. Ettől ők csak többek lennének. De hál' Istennek mi még látunk olyanokat, akiknek ez fontos, az életüknek a része, tehát hogy nem kellette, hogy ezt megtanulják, hanem a családon belül tanulták meg, és természetes módon úgy használják ezt, mintha csak beszélnének. Mert hogy annyira természetes volt nekik otthon a tánc, az éneklés, a zenélés, szóval ez egy öröm nekünk, hogy még

0: Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Vannak még esetleg olyan zenei álmok, vagy olyan koncertek, amire nagyon vágysz, és szeretnéd megvalósítani?
1: Álmodni és új célokat kitűzni kell. Ha nem tűzünk ki új álmokat, új célokat, akkor az nem biztos, hogy az életben előrébb tudsz jutni, mert hogy ezek fontosak. De ha így kérdezed, hogy vannak-e még, én erre azt mondanám, hogy én nagyon sok mindent megkaptam, nagyon sok mindent köszönök, de természetesen csak azért vannak még álmaim, meg céljaim, még láthassam az unokáimat, tehát most az unokáimra szeretnék koncentrálni, és arra, hogy ők is ezt magukba szívják, mint ahogy a gyerekeim magukba szívták ezt a kultúrát, és hogy nekik is a színpad egy olyan megszokott közeg legyen, amitől nem kell, hogy féljenek, de azért tisztelni kell a színpadot, tisztelni kell azt, hogy ott dolgozni kell, hogy ott valamit meg kell, hogy teremtsenek, és csak akkor tud ez működni.
0: A Karaván Família albumain is érezhető egyfajta fejlődési ív. Melyik az, ami hozzád a legközelebb áll? Melyik album? Ugye mondtad, hogy minden dalt és minden lemezt egyformán szeretsz, de hát azért érezhető egy-egy fejlődés az évek során a lemezeken is. Mi az, ami a legközelebb áll hozzád?
1: Az első CD. És természetesen csak azért, mert hogy ott még a gyerekek annyira kicsik voltak, hogy 11 éves volt a fiam, 10 éves a lányom, és hogy azt megtapasztalni, hogy ugyanolyan erővel, ugyanolyan bírással csinálták végig azt az albumot, mint a felnőttek, mint mi, meg a vendégzenészeink. Szóval azért az számomra egy nagyon nagy szeretetet adott. És természetesen az utána következő CD-ken már érződik, hogy ők is sokat fejlődtek, együtt fejlődtünk, mivel hogy nőttek, mivel hogy nagyobbak lettek, mivel hogy a zenei stílusokban már otthon érezhették magukat, rengeteget segítettek az apjuknak a zenében, a szövegírásban. Ott már érezhető volt, hogy sokat fejlődtek. Amiben ez kicsúcsosodott szerintem, vagy ami nekem a legjobban a szívemhez nőtt, az az Aswin CD, ami 2014-ben készült el. Nagyon sok zenész barátunk eljött és közreműködtek.
0: Még egy utolsó kérdés. Mit üzennél azoknak a fiataloknak, akik ebben a műfajban szeretnének akár énekesként, zenekarként kiteljesedni? Milyen tanácsot adnál nekik?
1: Nem is üzenni szeretnék, hanem egy kéréssel fordulnék hozzájuk, hogy tanuljanak sokat. Forduljanak az idősebbek felé, kérjenek tanácsokat, segítsék az idősebbek a fiatalabbakat, mert hogy ez egy élő kultúra, ez a cigány kultúránk. Tehát itt mindenki szeretettel fordul a másikhoz, igenis merjenek kérdezni, merjenek beszélni erről, segítsék egymást, és a fiatalok pedig egy idő után az lenne a cél, hogy mindenki megteremtse a saját maga stílusát. Mert hogy itt az is lényeg, hogy nem az kell nagyon jól csinálni, amit az elődeink csináltak, mert azt nyilvánvalóan bárki el tudja játszani, el tudja énekelni, le tudja nagyon szépen táncolni. Itt az a lényeg, hogy mindenki a saját maga kis érzelmét, gondolatait, személyiségét bele tudja tenni, mert attól lesz ez különleges.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják.
2: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
3: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A szerkesztő Rubonyová Ivetta nevében is Bencsik János kíván Önöknek kellemes rádiózást. A következő fél órában igazi szlovák népzenét hallhatnak, mely segítségével egy kis középszlovákiai faluba teszünk egy képzeletbeli utazást. A településnek gyönyörű neve van szlovákul Polomka, magyarul Garamszécs. Beszterce bányától keletre a Breznó bányai járásban található. A mai napig megőrizték és magas szinten életben tartják itt a kulturális örökséget, a hagyományos építészetet, népviseletet, szokásokat, hagyományos mesterségeket. A folklort, a helyi hagyományokat térképezi fel és mutatja be a Brezinki, azaz Nyírfácskák folklor együttes, melyet 1965-ben alapítottak. Úgy hírlik, hogy a falu minden lakója legalább egy kis időre énekelt és táncolt ebben az együttesben. Ma csak nem 100 tagja van. Több generáció dolgozik együtt, a legfiatalabbak az óvodások, és a legidősebbek a nyugdíjasok, akik 70 év felett is találnak maguknak feladatot a művészeti csoportban.

Kedves hallgatóink, ma a Brezinki, azaz Nyírfácskák folklor együttes első CD-lemezéről válogatunk. Olyan népdalok ezek, melyek biztosan Polomkáról, azaz Garamszécsről származnak, és természetesen a helyi nyelvjárásban éneklik az együttes tagjai. Erre a dialektusra jellemző, hogy amikor az irodalmi szlovák nyelvben a mással hangzókat keményen ejtik, akkor ezt a helyi nyelvjárásban lágyan és fordítva. A népdalok az idő múlását és a különböző életszakaszokat elevenítik meg. Keresztelők, gyerekjátékok, regruták dalai, fonó, lakodalom. Ezek a népdalok nagyon kedveltek a helyiek körében, ám sokszor hallhatók Magyarországon is, hiszen ezt az együttes gyakran hívják meg hazánkba különböző civil szervezetek is.

A Brezinki, azaz nyírfácskák folklor együttes felvételei forognak. A szlovákiai polomka, azaz garamszécs nyelvjárásában éneklik a népdalokat a művészeti csoport tagjai. A lakodalmi szokások feldolgozásakor azonban ügyeltek arra, hogy a prózai rész irodalmi legyen, hiszen ahogy a helyiek fogalmaztak, az ünnepi alkalmakon büszkén az irodalmi nyelven szóltak a közönséghez. A lakodalmas, először a menyasszony kikérése következik.

0: Kedves hallgatóink, mai nemzetiségek zenéje magazinunkban a szlovákiai polomka, garamszécs, brezinki, azaz nyírfácskák folklórcsoport első megjelent CD-lemezéről válogattunk. Az imént a lakodalmi szokásokat hallhatták. Rubonyová Ivetta szerkesztő nevében is Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket, valamennyi munkatársunk nevében is további jó rádiózást kívánok. Viszont hallásra!
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 4-e, kedd van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most keddi műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét közéleti magazinját, majd a Lovári és a Ruszin félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét. Közélet.
2: Dévle szerekhev tumér domálé, Noroksi szanettácsi buná. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Esély a felzárkózásra. Oktatással és közösségi összefogással segíti a roma családokat az erdélyi református cigánymisszió. Nálunk minden fogás úgy készül, mintha otthon főznénk. Meséli Kovács Pálné, vagy ahogyan mindenki ismeri, Ica mama, aki gyermekeivel együtt vezeti hangulatos kifőzdéjét Budapesten. Háromszék településein több olyan roma közösség él, amelynek tagjai iskolázatlanságuk miatt is hátrányos helyzetben vannak. Ezt is igyekszik orvosolni az erdélyi református cigánymisszió, amikor nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is kínál képzéseket. Többek között Kisborosnyón is. A részletekről Veresemese Gyöngyvér kérdezte Makkai Péter, református lelkipásztort, a Diakónia Keresztjén Alapítvány Sepsi Szentgyörgyi fiókjának ügyvezető igazgatóját.
3: Közösségi médiának olykor vannak nagyon áldásos hozadékai is, hiszen nem csak tudomást szerzünk egy-egy eseményről, hanem látjuk akár annak a végkifejletét is. Úgyhogy így, hogy az erdélyi református cigány misszióban micsoda tanfolyamok zajlanak, felzárkóztatás itt Háromszéken.
4: Örömmel mondhatom, hogy milyen előre lépéseink vannak, és hogy Isten hogyan áldja meg ezt a szolgálatot, amit közel 2 évvel ezelőtt kezdtünk meg Kisborosnyón. Egyszerű istentiszteleti alkalmakat szerveztünk havonta. Aztán, ahogy megszülettek az igények, és ahogy a kérések megfogalmazódtak a közösségben, úgy kezdtük el bővíteni ott a szolgálatot, de tulajdonképpen ez is volt a cél, hogy eddig a diakónia alapítvány persze egy-egy igényre, egy szükségletre válaszol, de most ez a szükséglet és a megfogalmazott igény a közösség részéről érkezett, és ráadásul mindig egy ilyen közösségi alkalmon fogalmazódott meg. Tehát megtartottunk egy istentiszteletet, utána beszélgettünk, az egy közösségi alkalom volt, és akkor megfogalmazódott az, hogy mennyire fontos lenne a gyermekekkel külön foglalkozni, és hogy mennyire nagy szükség lenne arra, hogy egy tanodát, egy délutáni oktatást szervezzünk meg. És akkor azt mondtuk, hogy igen, hát persze, hát hogyha ez egy igény, akkor lássuk, hogy hány gyermek van az 1-4 osztályban, vagy a 0-4 osztályban, és akkor kik azok, akik ezt szeretnék, és így szerveztük meg. Ez volt az első nagyobb lépés ott. Most már ott tartunk, hogy közel 40 gyermek rendszeresen jár ebbe a délutáni oktatásba, egy meleg ebéddel, és azt követően persze házi feladatok, de nem csupán házi feladatok, hanem extrakurikuláris foglalkozások, vallásórák, meg játszás, meg hasonlók. Ez a tavaly elindult, és az idén már a helyi önkormányzat is besegített. Tehát ők is a költségeknek jó részét vállalták. A polgármester úr részéről, a helyi tanács részéről nyitottság volt rá, és látták, hogy ez mennyire jó a gyermekek részére, és hogy akkor fejlődnek, tovább tudnak lépni, mennek 5. osztályba, és akkor ennek a támogatását magukra vállalták. És persze emellett mondhatom, mondhatnám az, hogy még szebb, hogy azt mondtuk, hogy a közösségnek is valamivel hozzá kell járulnia. Ugye itt egy nagyon szegény, hátrányos helyzetben levő közösségről van szó. A legtöbben szociális vagy gyermeksegélyből élnek, vagy ilyen napszámos munkából. Tehát nem volt ez könnyű, de vállalták azt az idéntől, hogy ők is hozzájárulnak. Egy kis összeggel, de mégis hozzájárulnak, és ez nagyon jó, tehát ezt fontosnak érezték. És látjuk azt, hogy amit fontosnak látnak, és a gyermekeik jövője szempontból egy előrelépésnek, arra még abból a kicsiből is tudnak áldozni és befizetni.

0: aztán az édesanyák, akik hozták, ugye, vagy viszik a gyermekeiket az iskolába, következő alkalommal megfogalmazott, hát ők is szeretnének tanulni. Kiderült, hogy bizony ebben nagy-nagy hátrányok vannak. Tehát 4 osztálynál többel egyik sem rendelkezik. És akkor elindítottunk áprilisban egy ilyen 3 hónapos kurzust, ami épp a múlt héten járt le, és ezt heti 2 alkalom volt, 3-3 órát, és ameddig gyermekeik az iskolapadban ültek, ők is visszaültek, mondjam így, az iskolapadba, és ilyen alapvető dolgokat tanultunk meg együtt. Persze, bibliaóra is volt, tehát egy kis bibliaiskolát is szerveztünk mellé, de közben megtanulni nevet leírni, kitölteni egy kérvényt, egy bankszámlát nyitni, tehát ilyen alapvető dolgokat tanultunk meg ez alatt, és olyan szép dolog volt látni azt, hogy a tanfolyam végén mindenki úgy érezte, hogy ez mennyire hasznos volt, mennyire előremutató, és már is megfogalmazottak az igény arra, hogy menjünk tovább, hogy akkor az egészségügyi, a higiénia területén, vagy akár valamilyen fajta szakmai téren szervezzünk kurzust, és folytatjuk ezt a dolgot. Ez ugyanakkor közösségépítés is, tehát 17-18 asszony vesz részt ezekben rendszeresen, és ők közösséget is építenek közben, és azt is látják, hogy akkor már sokkal komolyabban fogalmazódik meg bennük az, hogy a gyermekeik tanulására hangsúlyt fektessenek. Tehát látják, hogy miről maradtak le, és ez meg a gyerekeiknek pedig mennyire fontos lenne, és akkor azt támogatják, hogy a gyerekeik tovább tanuljanak.
1: Azzal, hogy a gyerekeknek biztosított a délutáni oktatás is a tanoda, nekik is valamilyen szinten megkönnyíti az életüket az, hogy akár elmehetnek dolgozni is.
0: Sajnos azt kell mondanom, hogy most aztán pláne nagyon nehéz munkahelyet találni. Tehát ez a közösség azért a munkapiactól nagyon távol esik. Mi azt gondoljuk, hogy hát Kisborosnyó itt van 20 kilométerre, tehát nincs is olyan távol, de onnan nézve, ebből a közösségből nézve, az bizony távol van. Mivel kerül be, hogy tud bejárni Szentgyörgyre például, vagy Kovásznára dolgozni, hogy kapott munkahelyet, hogyan keresi meg a munkahelyet, amikor, ahogy mondtam, bizony olyan helyzetben vannak, hogy a saját nevüket nehéz volt leírni, azt is meg kellett tanulni. Tehát az ő esetükben inkább abban kéne gondolkozni, hogy ott a faluban ők mit tudnának kezdeni. Az ottani erőforrásokat, az ottani lehetőségeket felmérve, akár összefogva, mit tudnának együtt, vagy egymást támogatva dolgozni. Itt gondolok akár egy kis kertészetre, vagy egy kis saját kis farmocskára, ahol legalább a saját szükségletére megtermeli a betevő falatot, tehát a zöldséget, vagy hasonlókat. Vagy feléleszteni ilyen régi tradicionális munkákat, szakmákat. Hát ők igazából még egy jó pár évtizeddel ezelőtt téglavetésből és téglaégetésből éltek, és az azért biztosította egy-két családnak az egzisztenciáját. Vajon nem lenne ebben lehetőség? Tehát ezeket kéne ott igazán felkutatni, mert az, hogy ők elmenjenek a városba, az ő esetükben elég nehéz.

0: Kizárólag magyar anyanyelvű roma közösségről van szó?
1: Igen, hát sajnos románul szinte semmit nem tudnak. Ez is egy nagy probléma.
0: Tehát egy ennyire zárt közösség.
1: Igen, és annyira gond, hogy ugye például a faluban nincs családorvos, Nagypatakon van családorvos, amelyik egy román közösség, és román orvos van. Tehát oda járnak át, és bizony az is egy nagy gond, hogy valaki mindig kell menjen velük, hogy fordítson, mert nem értik meg azt, hogy mit kér, vagy mit mond, vagy mit javasol az orvos. Szóval alapvető, mély, nagy hiányosságok vannak, amiket pótolni kell.
0: Hány munkatársal tudják ellátni ezeket a feladatokat önök a misszión belül?
1: Ez a része, amiről beszélünk, egy nagyon kicsi része a missziónak, hiszen egyfelől a misszió és a diakóni alapítványnak a család és gyermeksegítő ágazata együtt dolgozik. Tehát jelen pillanatban 600 gyermekünk van Kovászna megyében a délutáni oktatási rendszerünkben. Ennek jó része hátrányos helyzetű roma gyermek, és nagyrészt falvakon van természetesen, és a munkatársak, a vezetők ezt viszik, és ezen belül szerveződik úgymond egy-egy specifikusabb rész, mint a Kisborosnyó, ahol már egy egész közösséget próbálunk összefogni és építeni minden téren, és ebbe benne van az is többek között, hogy van Kisborosnyóról olyan fogyatékkal élő fiatal, akit behoznak például a nappali központunkba. Tehát ilyenszerűen nem csak a gyermek vagy a családsegítő rész, vagy nem csak a cigány misszió, hanem a fogyatékkal élőket ellátó szolgálatunk is részt vesz ezekben a dolgokban. Azt látjuk, hogy az a jó, hogyha holisztikusan történik meg egy-egy ilyen közösségbe a mi jelenlétünk és a mi szolgálatunk. És hála Istennek, a diakóniának vannak a szociális területen nagyon szerteágazó szolgálat, és ezért éppen az, amire szükség van, az a kollega, vagy az a rész tud beavatkozni. Tehát, hogyha majd szó van mondjuk munkahelyre való felkészítésre, vagy munkahelyen való elhelyezésre, akkor azok a munkatársak, akik különben más projekteken belül ezzel foglalkoznak, tudnak támogatást nyújtani. És ilyenszerűen akkor azt is mondhatjuk, hogy 10 munkatárs is implikálódott ebbe, de akik mondjam azt, hogy napi szinten implikálva vagyunk, és ott vagyunk, 3-an veszünk részt, és van egy gondnok, egy roma ember a közösségből, Ruzsa István, aki a közösséggel való kapcsolattartást viszi, és nagyon ügyesen szervezi is a közösséget, sok helyen szószólójuk, nagyon nagy segítség, munkatársként is együtt dolgozik. És akkor természetesen ebből a közösségből is próbálunk kilépni, szélesíteni a tevékenységünket. Lesz többek között a Kovászna megyei roma közösségek képviselőinek a találkozója. Tehát megpróbáljuk megszólítani a többi roma közösséget is, főleg falvakon élő közösségeknek, és a képviselőivel együtt gondolkozni, hogy a következő másik faluba, a harmadik faluba, felső háromszéktől kezdve egészen Kökösig mit lehetne, és miben tudna a közösség segíteni, és így egymás terhét hordozva megpróbálnia ezeket a közösségeket felemelni, megerősíteni.

0: Végül, de nem utolsó sorban, amikor felmerült ez a beszélgetés ötlete, és kerestem önt, akkor éppen Nyugat-Európába tartott egy nemzetközi konferenciára. Milyen hozadéka van az ilyen nemzetközi tanácskozásoknak? Mennyire tudnak más tapasztalatokat, más módszereket itthon meghonosítani?
1: Most már évek óta a református egyházkerület, illetve a diakónia, az euródiakóniának a tagja, és a Róma felzárkóztatási platformnak nagyon aktív résztvevői. Általában évente két ilyen konferencia van, az egyik kimondottan valamelyik partnerszervezetnél van megszervezve, ott jönnek össze a különböző szervezeteknek a képviselői, és osztják meg a tapasztalataikat. Most éppen Oszlóban voltunk, és a városi missziónak a Roma szolgálatát néztük meg közelebbről. Oszlóba nagyon sok, főleg Romániából nagyon sok roma cigány ember érkezik, és közöttük most már egy évtizedes szolgálat folyik. Elmondták a tapasztalataikat, a kérdéseiket, mi is elmondtuk, hogy mit látunk itthon, és ezek az alkalmak nagyon jó arra, hogy a partnerekkel találkozzunk, kapcsolatépítés, akár egy EU-s projektben való partnerségnek az elindítás. Ezek mind annak a részei, hogy miért is veszünk részt a nemzetközi hálózatokban. Úgy érzem, hogy sokat tanulhatunk tőlük, de ugyanakkor, ami nagyon fontos az, hogy igazi jó partnerekre találunk, és velük tudunk kiépíteni jó kapcsolatot.

0: Dudumó, bodag, lecsósa patra. Autentikus roma ízek szeretettel fűszerezve. Így készülnek a finomságok abban az újpesti családi kifőzdében, ahol Ica mama főz a lányaival és az unokáival. Az idebetérők a régi családi ízek és a plusz kilók mellett a híres roma vendégszeretettel is gazdagabbak lesznek. Kovács Pálnét és Lakatos Kovács Klaudiát Szénási József kérdezi.
1: Ica mama, már javában megy a főzés.
2: Már megy a főzés.
1: Miót főztök ma?
2: Megy a dudumó, a cigánytök. Ez egy hagyomány, régi cigánytök, amit a nagymamámtól, meg az anyukámtól tanultam. Ők tanítottak főzni.
1: És ebben mi kell a dudumóba?
2: A dudumóba 6 féle hús megy. Ebben van püstölt, ebben van tarja, dagadó, lapocka, karaj.
1: A lányokat is már megtanítottad főzni elég fiatalon?
2: A lányokat már 5-6 éves korokból állítottam főzni, hogy főzenek. A lányok ugyanúgy főznek, mint én, sütnek, főznek, süteményt. Mindenre megtanítottam, már 8-10 évesen már főzték a pörköltet, a töltött káposztát, ami létezik, minden.
1: Klaudia, mi az, amit agyutóid megtanultatok, akár az élet területén, főzés, vagy család területén, amit ő nagyon jól csinál?
3: Tömören és röviden mindent. Mindent tőle tanultunk, azt, hogy hogyan látjuk el a családunkat, hogyan vezessük a háztartást, hogy neveljük a gyerekeinket, a férjeink mellett hogy viselkedjünk, a gyerekeinket mire tanítjuk, és persze nyilván a főzést.
1: Mit szeret a család a legjobban, amit mondjuk te készítesz neki?
2: Hát a töltött káposztát azt nagyon szeretik, állítólag nagyon jól csinálom, esküvőkre is járok főzni családba. Debrecenben laknak rokonaim, és oda a marha pörkölt, rántottak, sütemények,
4: lecsók,
2: szeretnek mindent.
1: Aki bejön ide hozzátok, akár ebédelni, vagy később is, mikor vagytok elégedettek, ahogy megy innen ki?
2: Hát, hogyha jól lakva.
3: Jó kedven. Általában jó kedven mennek ki, mert már tele van a hasuk, és finom a tette.
2: Mindenki úgy megy ki, hogy azt mondja, nagyon finom volt, esküszöm.
1: Van-e különbség itt a mama azt, amit itt főztök, vagy otthon, vagy ugyanazokat az ízeket?
2: Ugyanazokat az ízeket, nem tudunk másképp főzni. Mi egyet tanultunk meg, egy hagyomány cigányosan. Mi másképp nem is tudnánk, sokat főzünk, finomat főzünk, és csak azok az ízek vannak meg, amiket megtanultunk a őseinktől, a régi, hagyományos.
1: A hús az elengedhetetlen.
2: A hús az elengedhetetlen, az mindig ott kell, hogy legyen.
1: Klaudia, hamarosan el kell menned, mert máshol is dolgozol, ha jól tudom. Mit csinálsz ott?
3: Van a 9. kerületben egy másik büfénk, ahol ugyanígy főzünk, és a megrendeléseket készítjük.
1: Te vezeted azt?
3: Én vezetem.
1: Te vagy a főnök.
3: Igen.
1: Ott nincs a mama.
3: Igen, ott hát hogyha a... ilyen nagyobb dolog van, akkor oda is beleszól a
1: de
3: mama.
1: De egyedül
3: döntesz. De ott igen. Igen.
1: Mellette itt van unokahúgod.
3: Ő az unokahúgom, az neked, öcsém lánya. És a keresztlányom.
1: És neked mennyi gyerek van?
3: Nekem 2. Egy fiam és egy lányom.
1: Mekkorák?
3: 14 a fiú, és 9 éves a lány.
1: És te lányod is főz már mindent csinál?
3: Persze. Igen. Igen, segít.
1: Mennyire nehéz vagy könnyű mondjuk anyuval vagy egy családdal együtt dolgozni?
3: Nekünk ez a természetes, hogy mi együtt vagyunk. És együtt dolgozunk, és együtt csináljuk.
1: Szerinted mitől működik jól ez a vállalkozás, meg a család is?
3: Szerintem ami a legfontosabb az az, hogy anyu nagyon összetart minket, és mindenkire nagyon odafigyel, és itt nincs az, hogy az egyikünk nem érvényesülhet, csak a másik, vagy csak mindennek úgy kell legyen. Mi mindent megbeszélünk, és közösen megoldjuk.
1: Mi készül még ma itt? Itt a mama, látom, lecsó is van, ugye?
2: Lecsósapatra, pörkölt nokedlival, sült hús.
1: És bodag lesz a
2: májas tészta, bodag, cigánybodag, májas tészta sült hússal, sült oldalassal, sült csirkecombbal, sültek, minden, ami kell.
1: Meg itt van a legkisebb segítőd,
2: itt
1: ugye?
2: Itt van a legkisebb segítőm, meg lesz túrógombóc, amit mi készítünk háziasan.
1: Itt nincsenek fagyasztott dolgok.
2: Itt semmi, itt mindent mi pucolunk, krumplit, zöldséget, túrógombócot, itt nincs, is olyan, hogy mi fagyasztott dologról főzünk, vagy készítünk bármit, itt semmi olyan nincs, ami fagyasztott dolog. Nem szeressük. Nekem 6 gyerekem van, 4 lányom van, 2 fiam.
5: És unoka mennyi van?
2: Unokám 16. Erre vagyok büszke, ezért élek, ők az életeim, nekik élek, mindent nekik. Együtt vagyunk, minden nap. Olyan nincs, hogy ne legyünk.
5: És ha nem az étterem, mert vagytok otthon is, te főzöl?
2: Ó, persze, persze, mindegyik anya, te főzél, tudod.
5: És ez szüleidtől, és ezeket láttad, amit most te átadsz?
2: Így van, az én szüleimtől, a nagymamámtól, az anyukámtól. Mindig odaállított anyukám, soha nem felejtem el, és mondta nekem, gyere kislányom, nézed majd, ez hasznodra fog válni, hogyha férhez mész. Tiszafürediek voltunk, nagyon nagy kertünk volt, nagy házunk volt, anyukám, apukám fuvarozott, lovak voltak, tyúkok, kacsák, libák, disznók, egy évbe vágtunk 10 malacot, úgyhogy minden a kertben, minden megvolt, minden. Anyukám még fölköltöztek Dunakeszire, hát ez még gyerek, én ott is születtem. Igen, én már kisgyerek, épp hogy csak ott megszülettem, de itt nőttem föl Dunakeszin az egész család.
5: Szerintem, Lica, mi az a plusz, amit tudtok ebbe a kis kifőzdébe, kajáldába, ami nem olyan, mint a többi?
2: Szerintem az, hogy szívünket, lelkünket adjuk, szeressük az embereket, nagyon normálisak vagyunk mindenkivel, szeretnek is minket, meg a finom kaják. Volt például egy fiatalember, úgy hiszem Érdi volt, aki idejött és csülkös pacalt főztem. És odajött, hogy ki főzte ezt a pacalt, és mondják a lányok, hát anya. És akkor mondja, hogy megpuszilhassa a kezemet? Hát mondom, ne, de ő meg szeretné puszilni a kezemet, mert büszkén kimeri ejteni, de már akkor sírt a fiatalember. Hát egy ilyen 40 év körüli volt, húltak a könnyei, úgy megsajnáltam, és akkor mondja, hogy nagyon jól tudott főzni az anyukája is, meg a mamája is, de még ezt a szót soha nem ejtette ki, hogy ez attól is finomabb volt. És majdnem elsírtam magam én is, olyan úgy sírt, és puszilgatta a kezeimet.
5: Közeljövőben hogy mit kívánsz a családodnak, a vállalkozásnak, hogy mivel lennél így elégedett?
2: Én azt hiszem, hogy elégedett vagyok, mert minden olyan, ahogy én szeretném, meg minden úgy megy, ahogy én szeretném. Talán már semmit, mert minden megvan nekem, ami kell, a gyerekeim, az unokáim. Az embereknek minden jót meg tudok adni, és hát azt szeretném, hogy továbbra is így legyen, és még sokáig éljek a gyerekeim mellett erőbe, egészségbe, meg az embereknek, hogy még jó sokáig tudjak főzni a jó sok finomságokat.

0: volt a jelenlét, Roma közéleti magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Déblésza, Fitzanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Leunicano rádió osco lovarisco nacionalno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate ungrico rádió vosajsunen per romani sib. Muroanav Kvalla Gábor. Andi mékútak hetáne avilele megyekerom te kelempe, te futbalozni. Naferi andó szasztyimó kamen, andakodi avilek hetáne tejek sukár dromingrem majd dur, szórostás Laci kerdasz. Pakodogyesz vorbil, orostás Csabi, hajokolom pár Gábor.
4: Pekado szavatuno gyesz, katesan pekado torna, pekado láso gyesz, amáru bacsészko gyeszikado, ke rostás lacesko, gyesz, szikkadó szavatuno gyesz, ke pende, sáve, pelesko emlékezett, oké renkadi torna, hát pela, kede akarda számekat, hando mély kúta, Burai Béla.
5: Taven baktáles a vale, beszim, hát a cino körös a rostás Csabi, katesamando mély kúta, maskalerom, ket hánlanda szame, Mária Mala, te saj, szikavasz, kadó gyesz Andre, le manu senge, szasz, Maskarle rom, anglono drádári szasz orostás laci, andó cino halas beselasz, volt szasz a legmai anglono rom, maskarle rom, kon le rom mengé krisinkre lasz, maskarle gázse, tajzsú tilasz le romén, ande bute bútyande, szikadasz lenge sukári bútya, szó saj keren majd úr, atuncsig imangé nyámosasz, volt szasz szársundem, kodó rom, konket hánykért das leterne romén pej fociva. Kadó gyesz leszke dine le rom, ande gruppa vilom ketáne, szárszodik, ha mi misto hatjáram ma, pe kadó gyesz, de kodiszite pana murailo cse poduka, ke kadó gyesz leszke dine, de szaszinke jék manús, amendar szasz, ando cino körös, o kunhegyesi feri, mikodó amáro trádári szasz, maskar le rom, kadó gyesszel dongedász, o rom, kon ketánadász amenkat he, o Béla Burai,

a Vile, and a Celo vármegye, and a Kecskemét, and a Kiskunfélegyháza, and a Baja, and a Soltvadkert, and a Kiskőrös, and a Szokode Tana. Te mérkőzin, te suvenpeket háne, hogy konszár rúgi labda, konszár focizin, és egy nagyon patyiváló szavatun, hogy ez te trádempenge, ke bár azon kívül, hogy báro primáris, az báro trádári, amáro bacsi, amáro hró, bacsi, amáro, hát ne csak bacsi szaszamenge, hanem vipra szaszamenge, nyámos szaszamenge, de igazándibuk a Burai Béla, anda viandakode, hogy te na is száraz lesz ke, hogy tránda bers, tráda szamens, szikada szamenge, kriszá, szártrubúj, jekváresa, majbute, gázsenca, szárte keraszamári bútya. Azon belül azért akarda szameket háni, szerintem a Béla, mert vikerde hatjára, hogy jekváres, te na is száraz, jekváres, te kamasz, te tiszteli száraz. És ne csak felületesen, hanem a csacsoiló kede, szaramáre púre. És meg kell hatjára, hogy jó Béla kaszavi, patyiváli bútyika, mert te kérel. Szerintem, kadu szavatunod, hogy ez kaszavod.

0: Andi még utak hetáne a vilele megyek erom te kelempe, te futbalozni. Naferi andó szaszkimó kamen, andakodi a vilek hetáne tejek sukár domingren majd dur, szórostás Laci kerdasz. Pakodogyesz vorbil, orostás Csabi, hajokolom pár Gábor.
1: Kérdegindi szí hagyománya, majd igor ostás Laci, én mujálénca kérdasz, egy kaszavó sportnapó, és mujálé, ha én rom, kérdejék torna, és apol, mert kérdezte, de supáns ber szakó,

Bers kérdekad egy románi mujálickó torna, és apolál meg szaszkat egy jáger kupa, egy gázsó szasz, puro jágeri, edzővó szasz, és kana gelasztar, kado puro gázsó, kede kande romtena iszín leszke, hogy kaszeva sukár bútya szarkadó focivo, szityárda szeromenge, hogy kérde egy kupa, kérde szaszi jáger kupa. A kanak meg kérde hatjáren, anda megye, anda bácsiskun megye, igen, nagyon bút, pati vále, rom, sáve vezető úre, hogy tekeren egy káver kupa, ne egy gázsánó, hanem románó, rostás kupa. Meg erre hagyja, hogy hagyományi igazándiból, meg erre hagyja arra, hogy a megkérdem, és a meg fogi száraz, a teker az hagyományan dekadó, és akarnak inkje maj federket hane trubujte inkras sar ez idáig. Mert akarnak a pálal tedik has, pálal pe tranda vagy pe bizsbers, na nagyon kutyildam két háne. Szétkidaszam engem, mindig szaszváres, szok szétkidelem. És ami csíkam azt a politizári száraz, ami felé terai száraz kamaszam. De suvasz téle ulantó, a mérlegó, suvasz téle, te dikhaszam en, hogy kérde te terai száraszam a már románi sáve. Mert szikán a lazsam, hát csizsanen kérde románi szár trubujasz, szár pérelaszpe. Kána Ég máj, puro, manúzsal, nekodi pennen leszke, hogy a veszasztó baktáló vagy, a pennen leszke szavaszkomám. Hát kadi, na, csipérelpe, és meg kadi pennen, vagy kadi torna, a hajpekadó hagyományok, igen, nagyon lási alkalmurej, hogy vérománi síp, hála tuke, vitu ingres amári, amáró hangu, amáró glasszó, e majbuteromenge, és zsanaszte gyakori száraz amári síp. Meg szaszék nagyon báró, gogyavergázsó, kompenen, lássó gondolkodó, vagy pendasz, hogy nyelvébe él a nemzet. Na most akának a me, te ne fogi száraz, a már is te vorbi száraz, ugyan kérde fogi száraz, a te hírászare, ezt a sztékura, e maja, ha inke sajpenos. Azon kívül meg van nagyon gogya versasz. És meg korigindi, hogy bist randa beeste na csolapa mende, nagyon but zséna vasza, a merom katán, de na csak ande Hungária, ande Magyarország, ande Kárpát-medence. Meg kérde hatjá.

Ugyan kell gindim a szárvói, ugyan kadó penal, kattyánca majd budzsánsz de penal, kadal gyesz a szó, kethányi anén kadal, manusa, kon lehomen, hútyilén kethányi, majd bud gyesz a turbulansz, nagyon lassan múlva élok, dikauka teletérne, sáven, denne patyív, a máre purenge, kon a banai maskaramende, szárszó dikavi máre, kaszami andam, a cinok őrös, a máre savora, kethányi keldepe, Andó cino halas, díkos lehalas ez kisávé, számolom ez pamáre, tena sértónle, tena azbánle, muro ilo bárolas, szászó díkosle, díká, hogy andá Mikúta, andá János Halma szakadt helyre térne, kodi pena majbút rom trubunas tavénket háne, andáre megye, szárt andá kalocsa, majdúrinke, ke vikote pizsárdos a szamáro praló Laci, ke bút-bútja kérdez maskar le rom vojszas, valójában vojszas anglunom manuskon, ke tánandas le romen legázsenca, te saj kelempe le labdasa, kadogyasz leszkedine, trubaszti torgyára szopre majzurále sáven, te saj kelempe legázsenca, te szikavasz Andre, szoszko autentiko piravasz palamáre pure, szoszik lampka talamáre pure, de sajszikavasz Andre lenge, van me romszám, és nak oda romszárszó di kempa mende, ame csacsi romszám, kon amáro autentik, amáro purani pe, e pravasz majdúr, amáre ternengi, tehát sajdasz le perdal, me ke dikav kadal manusakon katejakánik, kodol anda csacsó ilove, kethane, ke dikav von majdúr kamintingren kadal bútya, Andó halas le rom, kodol valójában patyi viszáren de manusen, penge puren, ke nyámoj lenge, o Laci a rostás, praven lesz ki búti majd úr, te zsutilló szuntó drágod, kodol kívánni, kodol manusen, kon patyi viszára már puren. Mezumabab te zsuti, ande szakó félo, ande szoszte mezsanáv, kell gindi, szita vaszkethane, Kedi borba, szó szimaskara mende, majd durtu bújte inkraszt, majd bújte te panasz lakom menge, tavén majd bújt bújtjaket háne, majd bújtjesz maskara mende, ke nastite brista samáre puren, konszit járdámen, pekadala sukár bújtja, pekadok kívánni.

0: Andi még kutak, hetáne a vilele megyeke rom, te kelempe, te futbalozni. Naferi andó szasztimó kamen. Andakodi avilek hetáne tejek sukár dromingren majd dur. Szórostás Laci kerdasz. Pakodogyesz Vorbil, orostás Csabi. Hajó Kolompár Gábor.
1: Me kérde, hogy árab, si kate agla mende, kecelickone, galbeno polovo si pelende. Nagyon lássé sávej, lássói lengó játéko, nagyon zurálej. Me kérde, hogy árab, hogy si vianda baja, von lenge lóle, haj kále polovo si lenge, baja vicko. A márok halandó halaspene, hogy baja vicko sáveko dolmai kólejek cseppo. Azért si kóleinke nagyon terne mátere, de lengo ilo csacse zúrálesz kote is kote sumempe. Szíjen inke e mai budzséne, anda kiskörös, vivon nagyon lásej, vivon nagyon zúrálej, e halasicka anda zeleno polovo helyen, de zeleno kurto kalcasi, van nagyon technikásaj, nagyon kote sumempe, és sportszerű burej. Nagyon cerra na fel, nászul, kerempe pálya.
2: Halas, halas ellen.
1: Szia, a mélykút, inke a mélykútak és áve, vikodor nagyon zurálej, van a szemande vunetáj, vunetagádej, de vivon ugyanka szare-szare halasicka, nagyon kote figyelin, sportszerű vaj, patyi válej. Szare-sáve, patyi vimpe, nagyon lásej. Hát szia, vatkert, icka, Palamuro népo, Palamuro puvále sáve. Nagyon zurálej, von akanak nyeli szárde, von VS Kecskemét, Kecskeméten már de 7-3-ra. Meg kodig indi, hogy majlása zséne, meg te tippeli, Kecel, Csoltvatkert és Kiskörös. Egyértelmű, elfogult neszim.

Kadongriko rádió vosas per romani sib. Peje kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: Милі послухачі, наш нинішній програмся скінчив. От здравка тут вас Іштван Пор, звукмайстер, і Яна Фабія, редакторка. Чуємося о тиждень, а поки міркуйте на це. Будьте здорові!
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Mandic Predrag.
2: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallják, ezúttal Pécsről. A szerb népzene és népdal világa rendkívül gazdag. A mai műsorunk is erről fog tanúskodni, hiszen a szerb zenei kultúra ápolójának egyik kiemelkedő egyéniségét, Ana Bekutát fogjuk bemutatni. Azt a hölgyet, művésznőt, aki mint Nada Pólics látta meg a napvilágot, és az Ana Bekuta művésznevet később 1985-ben vette fel a PGP RTS lemezkiadó producerének tanácsára. Énekesi pályafutása azóta töretlen, több mint 3 évtizede énekel, számos sláger kötődik a nevéhez, és szívesen szórakoztatja a nagyérdemű közönséget. Bejárta Amerikát, Ausztráliát, Európát, a népszerű énekesnő Magyarországon is vendégszerepelt 2005-ben. Mai műsorunkban tehát Ana Bekutát mutatjuk be, az ő dalaiba, gazdag repertoáriába kínálunk önöknek betekintést. Jó vételt, kellemes rádiózást kíván a műsorvezető szerkesztő Mándics Predrág.

Voli me voli, szeres, szeres, nem adom meg magam az éveknek. Énekelte Anna Bekuta, aki mint Nada Pólics látta meg a napvilágot, 1959. szeptember 6-án Banyában, egy dél-szerbiai településen. Gordana Nadezhda a legidősebb gyermek volt a Pólics családban, neki és két húgának a szülők igyekeztek mindent megadni, ami nem volt könnyű, hiszen míg az apa Branko földművesként, addig az anya Milica szakácsként igyekezett megkeresni a napi betevőt. Nada Pólics életében fordulópontot jelentett, hogy 17 évesen terhes lett, egészséges kisfiúnak adott életet. A gond nélküli tinédzser életet egy gondokkal teli bizonytalan jövő váltotta fel. Kezdetben egyedül, később családja segítségével kezdte nevelni Igor nevű fiát. Ambar tanítónő szeretett volna lenni, mégis az élet a zene felé vetette útját. Ebben apja is támogatta. Elkezdett énekelni, első honoráriumát a Priboj első hangja megmérettetésen kapta, amelyen második helyezést ért el. Innentől kezdve nem volt megállás, főleg szállodákban énekelt. A következő fordulópontot 1985 jelentette számára, amikor megismerte Predrag Vukovic Vukas zeneszerzőt, aki neki ajándékozta a Já nisam rođena da živim sama című dalt. Az ő, illetve Lídia Hábitja a PGP lemezkiadó producerének tanácsára művész nevet vett fel, s onnantól kezdve már nem mint Nada Pólics mutatkozott be, hanem mint Anna Bekuta. Következzen tehát a Já nisam rođena da budem sama, azaz Nem azért születtem, hogy egyedül éljek című dal.

0: Azt Anna Bekuta sem titkolja, hogy számos fordulópont volt az életében. 2005-ben Budapesten vendég szerepelt, és akkor ezt mondta nekünk.
1: Létezik számos dal, amely fordulópontot jelentett az életemben. Ilyen a Já nisam rodená, te živím sama, azaz Nem azért születtem, hogy egyedül éljek című dal, amely 1985-ben jelent meg. Aztán 1989-ben mutatkoztam be a Tuszám Ruku Dati Pruzsim, azaz azért vagyok itt, hogy a kezemet nyújtsam neked, de még számos dalt emelhetnék ki, amely nagyon népszerű a közönség, a hallgatóság körében. A több mint 30 éves karrierem alatt nagyon nagy szerencsém volt, hiszen a szövegírók és zeneszerzők számos slágerrel, gyönyörű dallal ajándékoztak meg, és azokat úgy sikerült elénekelnem, hogy azok utat találtak a publikumhoz, amely szintén szívesen énekli őket.

1987-ben Anna Bekuta új szövegírókkal és zeneszerzőkkel kezdett együttműködni. Ennek köszönhetően új slágerekkel örvendeztette meg a szerb népzene és népdal tisztelőit, kedvelőit, ide sorolandó a Stani Stani Zoro című dal is.

Énekesi pályafutás alatt Anna Bekuttá számos fesztiválon vett részt, amelyeken gyakran győzött, vagy pedig a második-harmadik helyezést szerezte meg. Két sikertelen házasság után egy ismert szerb politikus oldalán találta meg a boldogságot, mi több fia gyermekei, az unokák jelentik neki a legnagyobb örömöt. Talán ezért is szól olyan szépen a Recis Vajoj Deci, azaz Mondd el a gyermekeidnek című dal.

Anna Bekuta szívesen énekel duetteket is. Ezek a dalok is utat találtak a közönséghez. Egyik ilyen dala Shaban Shaulitjal előadott Crvena Sunce, azaz a Vörös Nap című szerzemény.

0: bárhova is hívják, a közkedvelt énekesnő igyekszik eleget tenni minden meghívásnak. Szívesen barátkozik a közönségével Európában, de a világ más részeiben is nagyon sokan vannak, akik szeretik Anna Bekutát. Ő is szereti ezeket a találkozásokat, barátkozásokat.
1: Kako izgleda u rasejanju, to dobro znam kako je našim ljudima u rasejanju.
2: Hogyan fest a Szerbián kívül élő emberekkel való barátkozás? Mivel régóta vagyok az énekesi pályán, és pontosan tudom, milyen az, körbejártam az egész világot. Jártam Amerikában, Kanadában, Ausztráliában, Európa számos országaiban vendégszerepeltem, és azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan szomorkodnak, visszavágynak a szülőföldre. Én ilyenkor mindig arra törekszem, hogy dalaimmal lelket öntsek beléjük, mindenkinek teljesítem a zenei kívánságát, és jó, felejthetetlen szórakozást biztosítsak.
1: Trudimo se da budemo opušteni i da napravimo lepu zabavu. To je najvažnije.

Kedves hallgatóink, önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallották, és benne a népszerű Anna Bekutát, ismert szerb énekesnőt, aki bízunk benne, hogy dalaival még sokáig fogja örvendeztetni a nagyszámú publikumát. Kívánunk neki további sikereket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Mándich Predrágot hallották.

0: volim, te volim. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.